quello di là. I sogni te vivo col. Üt patak sorvok. Feloldó vizek és halak. Üt parancsoló beszéd. Jászmin, olaj és agár.